Mikor utazunk, mikor szórakozunk, mikor társalgunk, nagyon szeretjük hallgatni a Rádió Maestrált.

0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: E musiki συνδέει τους ανθρώπους. Βουνμάλι δυσφοιούε. Σαγγίτ λόγον κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
1: El musica τερβίτουν νέσα. Musica lega uomini.
3: La musica connecta a las personas por estar y
1: járat.
4: A zene összeköti az embereket.
5: Sungit manuski somgyutu kore.
1: Ingyue lintje jen.
0: A musica uni as pessoas, diz o bode velho.
6: Hi, ovdje DJ Tomislav iz Melbourne, Australija. Slušate moju groovy selekciju. Pozdrav slušateljima starog jarca.